0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Katz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítása.

0: koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Gondozzák az érsekkert dísztavát. Mátyás királykorát idézik meg az Egri várban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
2: az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigéntartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Aprót Fesztiválon az Egri várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Aprót Fesztivált a korábbi Végvári vigasságok utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fő

0: vonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. Megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Újabb forgalomkorlátozások léptek életbe a 25-ös főút Egri szakaszán, hívta fel a figyelmet a heol.hu. A Lajosvárosban a Pozsonyi utca és a Volántelep között kétszer egy sávon haladhat a forgalom a felújítás miatt. Mától lezárták a Kerecsen felé vezető oldalon a Tompa utcai, a belváros felé pedig az Aradi utcai buszmegállót. A Mátyás Király úton, a Galagonyás utca és a Vincellér iskola utca között szintén ma építik ki a terelést, pénteken pedig aszfaltmarást végeznek. Több mellékutcába nem lehet bekanyarodni, ezért torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. A felújítás várhatóan november közepéig tart. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Designeger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Pályafelújítás zajlik a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonalon, ezért augusztus végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat a két település között. A város emlékeztetett, amint egy 1,1 milliárd forintos beruházás során síneket és vasbetonaljakat cserélnek. Pályaszakaszokat újítanak fel, valamint vasúti átjárókat korszerűsítenek. A munkák célja, hogy megszüntessék a jelenlegi sebességkorlátozásokat, csökkenjen a menetidő és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A felújítás után a vonatok ismét akár 80 km-es óránkénti sebességgel haladhatnak az érintett szakaszon. A munkálatok várhatóan augusztus 31-éig tartanak. Addig Vámos-György és Gyöngyös között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
1: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
0: Vissza nem térítendő támogatással segíti a saját vállalkozást indító álláskeresőket a Heves Vármegyei Kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a programra azok jelentkezhetnek, akik legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők, és elvégzik a vállalkozás indításhoz szükséges felkészítő képzést. A sikeresen végzők 6 hónapon át havi 322.800 forintos támogatást kaphatnak, vagy emellett legfeljebb 3 millió forint tőketámogatást is igényelhetnek eszközvásárlásra. A jelentkezéseket augusztus 14-éig várják. A program keretében szeretnék elérni, hogy minél többen saját vállalkozással teremtsenek maguknak megélhetést. Újabb szakaszába lépett az Egri keleti elkerülő út előkészítése, tudta meg a heol.hu. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbeszerzést írt ki az út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezőirodák augusztus 6-áig nyújthatják be ajánlataikat. A tervek szerint az új út az M25 autóút körforgalmától indul, Eger keleti oldalán halad és összeköti a 24-es és a 25-ös főutat. Az elkerülő út mintegy 17 km hosszú lesz. A beruházás része 13 körforgalom, több új és átépített csomópont, hidak, valamint kerékpárút és járdák kialakítása is. A mostani eljárás kizárólag a tervezési feladatokra vonatkozik. Megkezdődik a Viszneki út felújítása Karácsondon, ezért a következő hetekben időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Olvasható a heol.hu-n. Az aszfaltozás idején az útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom elől, és lesznek napok, amikor az utcába be és kihajtani sem lehet. A beruházás a Magyar Falu program támogatásával valósul meg, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió 800 ezer forint önerőt is biztosít. A kivitelezés várhatóan 2 hétig tart, és kedvező időjárás esetén még júliusban befejeződik. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri Érsekkertben, írják a város honlapján. Már keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező jelentkezhet. Az ajánlatokat augusztus 7-ig várják. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. A szél időnként élénk lehet, a hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal.
2: Megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, a nap ma 205-ször kelt föl idén, 5 után nem sokkal. Július 24-e van, péntek, Maxim Levente vagyok, hamarosan hozom Kuliót, jön a jetlag is, de csak az ájájó után. Szól már is a Rapture, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 24-én pénteken a Kincsők és a Kingák névnapján. Nekik, illetve a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van az öngondoskodás világnapja, amelyet először 2011-ben tartottak. Célja felhívni a figyelmet az öngondoskodásra, vagy magunkra odafigyelésre a hét mindennapján, a nap 24 órájában. Ez a tudatosság manapság különösen fontos, hiszen a magyar lakosság több mint 40%-a már 50 év feletti, és az, hogy hogyan gondoskodunk testi-lelki egészségünkről 50-esként alapvetően határozza meg, milyen minőségű időskor vár ránk. A folytatásban viszont egy újabb darab a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától, Szól már is a Loka, a Besten. Jó reggel!
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, ma már többet süt a nap, mint tegnap, de marad a néhol élénk szél, és főleg az északi középhegységben egy-egy futózápor sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk majd. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén mindjárt 7:30. Jó reggelt, hamarosan a Pussycat Dolls énekel, szól a Hás-Hás a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Gondozzák az érsekkert dísztavát. Mátyás királykorát idézik meg az Egri várban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 24-e van, péntek. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az Egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigéntartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Apród Fesztiválon az Egri várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Apród Fesztivált a korábbi Végvári Vigasságok utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Kellemes, igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A szél időnként élénk lehet. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján, amely már több napsütést tartogat, mint például a tegnapi nap. De lehetnek gomoly felhők is az égen, melyekből főleg az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futózápor zivatar is kialakulhat. 22-28 fok lesz, és a hétvégén is hasonló idő vár ránk, azzal a különbséggel, hogy 1-2 fokot melegszik a levegő. Holnap már 31, vasárnap akár 32 fok is lehet a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Robbie Williams folytatja a The Road to Mandalay a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, úgyhogy ideje meghallgatni a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit, amelyeket újból a legjobb zenék követnek, például Prince-é. És énekel Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új segítő program a pótvizsgára készülőknek. Új tanszék a Bükki Nemzeti Parkban. Megemlékezést tartottak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morsolódjanak le az iskolából, mondta el rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Kihelyezett tanszéket hozott létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu szerint a hallgatók így közvetlenül a Nemzeti Park szakembereitől szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Bekapcsolódhatnak terepi munkákba, kutatásokba és természetvédelmi megfigyelésekbe is. A képzésben többek között az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással, az ökoturizmussal és a nagyragadozók visszatérésével foglalkoznak. Kiemelt téma lesz az is, hogyan lehet az erdőket felkészíteni a klímaváltozás hatásaira. A két intézmény együttműködése csaknem 50 éves múltra tekint vissza. A Debreceni Egyetem hallgatói eddig is rendszeresen végeztek terepgyakorlatot a Bükkben. Az új tanszék ezt az együttműködést teszi szorosabbá.

0: Épe Györgyre és feleségére emlékeztek a Gyöngyösi úszodában. A heol.hu emlékeztetett, a néhai pedagógus és sportszakember a helyi úszó és vízilabda sport meghatározó alakja volt. A városi úszoda és termálstrand 2016 óta viseli a nevét. Felesége Mező Anna a Berze Nagy János gimnázium tanára és igazgató helyettese volt. Tavaly hunyt el. A megemlékezésen pályatársak, barátok és tisztelők vettek részt. Lányuk Csépe Gabriella olimpikon úszó Amerikából küldött személyes üzenetet. Az esemény végén megkoszorúzták Csépe György emlékkövét. Nyugodt, kiegyensúlyozott nyári idő valószínű környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet többnyire 24-28 fok között alakul, ami kedvező feltételeket teremt a szabadtéri programokhoz. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként vonulhatnak át kisebb felhőcsoportok. Jelentős csapadékra egyelőre nem kell számítani. A reggelek továbbra is kellemesen frissek lesznek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 24-én Kincső Kinga napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Ebben az órában itt lesz Cisco, nem sokára Mark Morrison, de csak is a Linkin Park után.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 24-én, 2016-ban ez a nap vasárnapra esett, és ekkor volt a magyar nagydíja Hungaroringen. Abban az évben Lewis Hamilton nyerte a futamot, és sokan várják őt most is a dobogóra. Az M3-ason, a 3-as főúton, Mogyoród térségében és Kerepes környékén is nagyobb forgalomra kell már mától számítani. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, közben indítom Prince dalát, The Greatest Romance Ever Sold a Besten.
1: A 90-es és

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, napsütésesebb idő vár ránk, az átmeneti tegnapi hidegfront elvonult, de még az északi középhegységben megjelenhetnek gomoly felhők, és ott egy-egy futózápor zivatar sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, jó reggelt, a Salt & Pepa-val folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Itt a fesztivál szezon. Új videósorozat az Egrivárról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos. Mondta rádiónknak korábban Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefélyét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnkkel.
1: Új ismeretterjesztő videósorozatot indított a Dobó István Vármúzeum, amely az Egri vár kevésbé ismert történeteit, régészeti emlékeit és különleges műtárgyait mutatja be közérthető formában. Számolt be róla a heol.hu. A sorozatban azt a kutatói munkát is bemutatják, amelynek segítségével feltárták az egyes tárgyak múltját. Leszakadt egy hinta egyik rögzítése egy mátrafüredi játszótéren. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, egy kislány éppen ki akart szállni belőle, amikor az egyik felfogatás kiszakadt, és a leszakadó alkatrész a fejére esett. A gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hibás hintát az eset után azonnal eltávolították. A Gyöngyösi Városüzemeltetés a játszóteret néhány nappal korábban ellenőrizte. Akkor nem találtak olyan hibát, ami miatt le kellett volna zárni az eszközt. Kellemes, igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal. A csapadék esélye továbbra is alacsony marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 24-én pénteken. Kinga kincső napja van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 129 évvel ezelőtt a világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. És szintén 129 éve a mai napon megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. 1966-ban ezen a napon született Modo, olasz énekes legnagyobb és egyetlen slágere, az Ein, zwei, Polizei című dal volt 94-ben. július 24 megszületett Paul Geary, az amerikai zenekar az extrém dobosa, alapító tagja. ben a mai napon született Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, táncos. És 2007. július 24-én Beyoncé 12 lépcsőfokon botlott le, miközben a Ring the Alarm című számot adta elő Orlandóban, Floridában tartott turnéján. A koncert estén készült videó virális lett YouTube-on, amint felvette balonkabátját, majd fejjel lefelé zuhant 12 lépcsőfokon az NBA arénában. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Még egyszer hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tamás írja, hogy ma is kb. Járhatatlan az M1-es Budapest felé Bicskénél. Köszönjük szépen az infót, kitartást neked, jó utat! Jönnek a legfrissebb hírek, 8 után pedig többek között Lady Gaga. És a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Gondozzák az érsekkert dísztavát. Mátyás királykorát idézik meg az Egri várban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 24-e van, péntek. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az Egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigéntartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Aprót Fesztiválon az Egri várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Aprót Fesztivált a korábbi Végvári Igazságuk utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Kellemes, igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A szél időnként élénk lehet. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Miután a legnagyobb sztároknak írt dalokat, úgy döntött, ő is a reflektorfénybe lép. Jesse J jön és a Domino, készül a Rednecks, és még ebben az órában a Destiny's Childot is halljuk. Majd 4 perccel múlt 8, jó reggelt, július 24-én pénteken, Kingák, kincsök, szülinaposok, sok boldogságot, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. Fő a biztonság, és az, hogy mindenkinek emlékezetes maradjon az élmény. Ezt pedig a mostani időjárási viszonyok sem teszik majd lehetővé. Always remember us this way. Lady Gaga érkezik, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Egyelőre eseménymentes szerencsére az utakon a péntek reggel, de ha dugó baleset van valahol, várom én is az infót.

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Ezt FM, a legjobb zenék, rögtön fél kilenc jönnek a friss hírek. Sosem lesz már a régi Never Be The Same Again. Mennyire igaz ez Melanie C életére, aki egy hete kimondta a boldogító igent, hozzáment modell barátjához. Ő érkezik a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új segítő program a pótvizsgára készülőknek. Új tanszék a Bükki Nemzeti Parkban. Megemlékezést tartottak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Kihelyezett tanszéket hozott létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu szerint a hallgatók így közvetlenül a Nemzeti Park szakembereitől szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Bekapcsolódhatnak terepi munkákba, kutatásokba és természetvédelmi megfigyelésekbe is. A képzésben többek között az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással, az ökoturizmussal és a nagy ragadozók visszatérésével foglalkoznak. Kiemelt téma lesz az is, hogyan lehet az erdőket felkészíteni a klímaváltozás hatásaira. A két intézmény együttműködése csaknem 50 éves múltra tekint vissza. A Debreceni Egyetem hallgatói eddig is rendszeresen végeztek terepgyakorlatot a Bükkben. Az új tanszék ezt az együttműködést teszi szorosabbá. Csépe Györgyre és feleségére emlékeztek a gyöngyösi úszodában. A heol.hu emlékeztetett, a néhai pedagógus és sportszakember a helyi úszó és vízilabda sport meghatározó alakja volt. A városi úszoda és termál strand 2016 óta viseli a nevét. Felesége Mező Anna a Berze Nagy János gimnázium tanára és igazgató helyettese volt. Tavaly hunyt el. A megemlékezésen pályatársak, barátok és tisztelők vettek részt. Lányuk Csépe Gabriella olimpikon úszó Amerikából küldött személyes üzenetet. Az esemény végén megkoszorúzták Csépe György emlékkövét. Nyugodt, kiegyensúlyozott nyári idő valószínű környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet többnyire 24-28 fok között alakul, ami kedvező feltételeket teremt a szabadtéri programokhoz. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként vonulhatnak át kisebb felhőcsoportok. Jelentős csapadékra egyelőre nem kell számítani. A reggelek továbbra is kellemesen frissek lesznek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, ha legjobb zenék. Az a helyzet, hogy egy jó ideje rövid nadrágban járok, de ma reggel volt egy olyan érzésem, hogy az már kevés lesz. Igen, egy kicsit hűvös volt a hajnal, úgyhogy a hosszú farmer győzött. A napokban átvonult hidegfront után fellélegezhettünk, egy kicsit felfrissült a levegő, marad ma is a mérsékelten meleg, szeles, napos, gomoly felhős idő. Itt-ott még némi futózáporral, viszont az átmeneti frissülés nem tart sokáig, július utolsó napjaira visszatér a forróság, ezt prognosztizálja a meteorológia. Most pedig visszatér egy nagy kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es években pedig, hát az új évezred valamiféle misztikus dolog volt, most pedig igencsak a jelenünk, sőt a közelmúltunk már. Jön Topez és a New Millennium, és egy kis bátorítás péntek reggel, kitartást, mindjárt itt a hétvége.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hipható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Itt a fesztivál szezon. Új videósorozat az Egrivárról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos. Mondta rádiónknak korábban Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnkkel.
1: Új ismeretterjesztő videósorozatot indított a Dobó István Vármúzeum, amely az Egri vár kevésbé ismert történeteit, régészeti emlékeit és különleges műtárgyait mutatja be közérthető formában. Számolt be róla a heol.hu. A sorozatban azt a kutatói munkát is bemutatják, amelynek segítségével feltárták az egyes tárgyak múltját. Leszakadt egy hinta egyik rögzítése egy mátrafüredi játszótéren. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, egy kislány éppen ki akart szállni belőle, amikor az egyik felfogatás kiszakadt, és a leszakadó alkatrész a fejére esett. A gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hibás hintát az eset után azonnal eltávolították. A Gyöngyösi Városüzemeltetés a játszóteret néhány nappal korábban ellenőrizte. Akkor nem találtak olyan hibát, ami miatt le kellett volna zárni az eszközt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal. A csapadék esélye továbbra is alacsony marad.
0: Best FM. Best FM.

0: Hívjon minket! Üzenjen! Üzenjen! 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most ezen a gyönyörű napon gyönyörű, mert pénteknek hívják, és gyönyörű a Kingáknak, a Kincsőknek és a szülinaposoknak egyébként. Július 24, és valóban péntek. It's a beautiful day, Michael Bublé indítja az órát. Készül az Ace of Base, itt lesz az FLM, és Eminem is. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber, Maxim Laranta vagyok.
0: Best FM.

0: kerül a képlet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az N0-ás között kiépített terelésben Tatabányánál. Az 57-es kilométernél két autó ütközött az átterelt belső sávban, emiatt ott jelenleg áll a forgalom. A külső sáv továbbra is járható, de a kamionok miatt ott gyakran több kilométeren keresztül lassul torlódik a kocsisor egészen az M0-ásig. Jó utat, ez tehát az új helyzet az M1-esen, és jön az új évezred, New Millennium. Top ez dala a legjobb zenék között itt a Besten. What is fact?

Opportunity comes once in a lifetime. Eminem bölcsességét hallottuk. Best FM, a legjobb zenék. Az igazi nagy lehetőségek csak egyszer-egyszer adódnak az életben. Valami ilyesmit jelent. Viszont a héten már másodszor hallgathatunk Classic House-t a Night Shift Extra-ban, a Best FM esti mix műsorában ma. 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től 8-ig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit.

Best FM a legjobb zenék. Kim Mezel után Britney Spears-zel megyünk tovább, akiről új konteó terjeng a neten, hogy ő már nem is ő, hanem klónozták, az eredeti Britney már nem él, a fia Jaden pedig egy posztban akadt ki ezen a marhaságon, ahogy ő fogalmazott.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy fontos közlekedési info a fővárosból. Mától vasárnap estig lezárták a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Budafelé, a Rákóczi hídról pedig nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. Az autósoknak kerülő útvonalként a Mester utca, Gubacsi út, illetve távolabbról az Üllői út és az M5-ös bevezető javasolt, az ok pedig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó építkezés, ezen belül is a Soroksári út feletti új MÁV vasúti híd mozgatásával és beemelésével kapcsolatos munkálatok. Még több friss info, nem csak a fővárosból, a legfrissebb hírekben, 10 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz a szülinapos Jennifer Lopez. És nosztalgiázunk majd a Vénusszal is.
2: Hey, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Gondozzák az érsekkert dísztavát. Mátyás királykorát idézik meg az Egri várban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 24-e van, péntek. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolok, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigéntartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Aprót Fesztiválon az Egri várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Aprót Fesztivált a korábbi Végvári Vigasságuk utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Kellemes, igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. A szél időnként élénk lehet. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kíván, hamarosan a Bon Jovi jön, a Have a Nice Day, amely alapból szép a névnapos Kingáknak, Kincsőknek és a szülinaposoknak, de hogy még szebb legyen, lehet őket nálunk is ünnepelni. 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok, a Sugar Babes indít, de jön még ebben az órában George Michael, Mary J. Blige-al és 50 Cent is.
0: Best

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. 1999 után idén is lesz, ha nem is teljes, de Magyarországról látható napfogyatkozás, méghozzá augusztus 12-én. És ha már szóba került az elmúlt évezred utolsó éve, abban az évben, tehát 99. március 1-én adták ki a most érkező dalt, két ikon, George Michael és Mary J. Blige duettje folytatja. Jön az ez a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már mától erősebb forgalomra kell készülni, így most is torlódik 1-2 kilométeren az M3-as. A 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól a külső sávban a Forma 1 versenyre látogatók miatt. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hónap végén és augusztus elején visszatér a hőség, ha nem is akármilyen hőség, úgyhogy örüljünk a frissebb időnek, hogy meddig tehetjük mindezt, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. 11 után igazi nyári slágerrel fordulunk rá lassan a hétvégére. Jön Junior Jack és az Samba. És ha már hétvége, szabadtéri vagy házi bulik, dübörög a ház, a Bieberzel is.
2: Dübörög a lábunkról a föld, dübörög a hangunkról a ház, anya nap rég most rázza fel, szíveden
1: múlva. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155, ha közlekedési info van. Például ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ponthatárok, több mint 100 000 diák jutott be a felső oktatásban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség, fegyverkereskedőkre csaptak le a józsefvárosi piacon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Kevesebben dolgoztak júniusban, és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak, ami egy év alatt 66 000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214 000 volt. A második negyedében átlagosan 218 000-en voltak állás nélkül. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Illegális fegyverkereskedőkre csapott le a rendőrség Budapesten. Három férfit fogtak el, akik engedélyhez kötött lőfegyvernek minősülő légpuskákat árultak a józsefvárosi piacon. A nyomozók több mint 360 fegyvert, készpénzt és egy teherautót is lefoglaltak. Az egyik gyanúsított autójában egy szovjet gyártmányú géppisztolyt is találtak. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok-sok régi ismerőstől, köztük Sean Paultól, a Soul Searchertől, de itt lesz Artful Dodger a Rewind-dal, jön a House of Glass és Giorgio Giordano a Disco Down-nal, de csak is a Punjabi MC után. 5 perc elmúlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a hét utolsó munkaóráihoz. Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Fradi hivatalosan is bejelentette, hogy augusztus 8-án a Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést, méghozzá Budapesten, a Grupama Arénában. A meccs este 7 órakor kezdődik a 36-szoros magyar bajnok és a 15-szörös BL győztes között. A legolcsóbb jegyek 14 ezer, a legdrágábbak 46.500 forintba kerülnek majd. Respect, ez pedig már a következő dal címe. Spike érkezik a Besten.

0: West FM a legjobb zenék. Forma 1 a hétvégén a Hungaroringen, emiatt az M3-ason már most is a külső sáv egy picit lassabb a lehajtó előtt. Nagyobb forgalomra kell készülni a hétvégén, tehát Mogyoród térségében az M3-ason mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Lassú továbbá az M1-es Budapest felé Tatabánya térségében, 6-7 kilométeres a torlódás. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A stúdióban Majoros Ritával, a lejátszóban pedig Enesztés a dalával indul. A péntek délután jó étvágyat, jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
2: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: találtak több mint 18 ezer illegális e-cigarettát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi közép hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
0: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Csak nem 17 évig volt betegállományban egy német tanárnő. Ez idő alatt köztisztviselőként végig megkapta a fizetését, majd amikor egészségi állapota miatt nyugdíjazták, bírósághoz fordult. A hatósági orvosi vizsgálat szerint a következő hónapokban sem térhetett volna visszadolgozni. A pedagógus azért támadta meg a döntést, mert nyugdíja jóval alacsonyabb a korábbi illetményénél. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem marad teljesen nyugodt az ég, arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Vitám napot, én Majoros Rita vagyok, remélem velem tartanak, és együtt hangolódhatunk a hétvégére, ahogy péntek délután szoktuk. A Fugees-szal, a Two Black-kel, Shakirával, vagy éppen Baby D dalával jön az I Need Your Lovin'. De most még Anastasia indítja a délutánt, és a One Day In Your Life.
2: Lesz te fel, a

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Most már így délután azt hiszem lehet ilyeneket is kívánni, meg ezt már megbeszéltük párszor, hogy bőven lehet, úgyhogy érezzék jól magukat és hangolódjanak a Best FM-mel a hétvégére. Remélem, hogy jól alakult eddig a péntek délelőtt. Én bevallom őszintén, egy kicsit ilyen álmosan, kókattan érkeztem, vagy legalábbis az idefelé úton, mert itt azért mindig felrázódok, itt a szerkesztőségben nálunk mindig jó hangulat. Valahogy hajnali kettőig nem akart álom jönni a szememre, aztán 6 óra után meg ding, ki is pattant a szemem, egyszerűen nem tudtam tovább aludni, úgyhogy 3 kávéval indítottam a napot, úgy nagyjából a délelőttöt, ezt azért ne csinálják utánam, inkább ebédeljenek valami finomat, utána max igyanak egy kávét, jöhet egy kis desszert és néhány isteni zene itt a Best FM-en, aztán tényleg jöhet a hétvége. Baby D érkezik a folytatásban és az I Need Your Love-in, mindjárt érkezik Shakira, vele lassúszhatunk most egy kicsit, előtte Money Love és Mouse T érkezik és a Saturday itt a Best FM-en.

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután nagyon sokan ülnek autóba, és már az M7-esen most érzékelhető, hogy sokan indulnak a Balatonra. Letenye felé Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométerek között lassulásra, torlódásra kell számítani. Ugye elmarad most a Balaton átúszás, jövő hétvégére napolták el, viszont így is sokan választják a hétvégére a Balatont, úgyhogy erre azért számítani kell. Illetve ami fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik meg ugye bár a Forma 1-es Magyar Nagydíjat már 41. alkalommal Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy hát erős az autóforgalom az M3-ason, Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, úgyhogy legyen ma mindenki egy kicsit óvatosabb, figyelmesebb. Ha pedig bármi információjuk van, 0620 55 55 155 a számunk, jöhetnek ide az infók. Utazzunk együtt ma délután is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szuper Stereo dalát hallottuk, ez volt a Bent a neved, friss híreket pedig egy órakor hallgatunk, pár perc múlva ugyanis már jönnek, és aztán ne jóval megy tovább a következő óra.

0: És itt lesz a Well Hello és T-Denivel és a Disco Club.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a változékony nyári idő, fokozott rendőri jelenlét a Magyar Nagydíjon, többen megsérültek egy bécsi hajóbalesetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.

0: Spanyolországban. Franciaország délnyugati részén újabb településeket és üdülő övezeteket ürítenek ki, miután a lángok már több mint 10 000 hektárt érintenek. Spanyolországban a Madrid és Ávila környéki erdőtüzek miatt nemzeti vészhelyzetet hirdettek, és már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. Az Európai Unió 3 vízbombázó repülőgépet küld, hogy segítse a tűzoltók munkáját. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó a Dunán az osztrák fővárosban. A fedélzeten csak nem 200 utas tartózkodott, közülük 14-en megsérültek, 6 embert kórházba vittek. A hatóságok szerint senki sem sérült meg súlyosan. A hajó megrongálódott, de nem kezdett el süllyedni, az utasok egy másik hajóra szállhattak át. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep gomoly felhőkkel az égen, az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép pénteket kívánok mindenkinek, így egy óra után is pár perccel. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Isteni zenék, hétvégi hangulat, például az Airi Maffiával jön a bónuszjáték, de jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. Táncolunk majd a Well Hello és Tideni dalára, most viszont ne jóval indul az óra. Szép napot mindenkinek!
1: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave.

Best FM a legjobb zenék, a Rasmus után megjöttem a nap kérdésével. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ma délután erre vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a rádiózással kapcsolatban is rengeteg tévhit van az emberek fejében. Ti csak ide bejöttök, bekapcsoljátok a mikrofont és beszéltek. Szerintem én már megkaptam párszor, hogy nagyon sokan ezt gondolják, és azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, de ha van kedvük és van kérdésük, akkor nyugodtan tegyék fel. 0620-55-55-155, tényleg nagyon szívesen vásárolok, hogy egy-két tévhitet is eloszlassunk akár a rádiózással kapcsolatban, de tényleg kíváncsi vagyok az önök munkájára is. Mik a legnagyobb tévhitek ezzel kapcsolatban? 0620-55-55-155, na még egyszer a számunk, jöhetnek a válaszok, mellé egy kis Airi Mafia. Jön a bónusz játék a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Bakcsomó pontban, méghozzá a Budaörsi úti részen. Ezt írta nekem András, nagyon szépen köszönöm az információt. Ott kell egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani. Aztán az Üllői úton is baleset történt, ezt pedig Tamara írja a Semmelweis klinikáknál, ott a megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyorod nyugat és a 23-as jelű Mogyorod kelet csomóponttól is egy kilométeren keresztül már torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M7-esen Lettenye felé pedig Érd és Martonvásár között természetesen így a hétvége első napján, mondhatom így, vagy első délutánján megnövekedett a forgalom, elég sokan tartanak a Balaton felé, ezzel kell számolni. Az M0-áson a keleti szektoron Gyálnál pedig az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset is történt. A 33-as kilométernél forgalomkorlátozás volt, de az már nincs, viszont az 5 kilométeres torlódás az még ott van, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit türelemmel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nehéz vagyok, ez volt By Alex és a Slep dala. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy már is elérkezett 2 óra. Van még pár percünk, és majd a friss hírek is jönnek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy. Hogy a United és a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000 jutottak be a felső oktatásba. Folytatódik a fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten. Áramszünet volt szinte egész Grúziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire.

0: Világos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
0: Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt ma hajnalban. Az áramszünet a főváros Tbiliszt és több nagyvárost is érintett, egyes helyeken pedig a vízellátásban is fennakadások voltak. Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Az országos kimaradásokat egyelőre vizsgálják, a hatóságok szerint egy vészleállás okozta a hibát, de azt továbbra sem tudni, hogy ezt mi váltotta ki. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor-zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik a legnagyobb tévhitek a munkánkkal kapcsolatban? Ma délután ezen a kérdésre jöhetnek a válaszok. 0620-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de Facebookon, Instán is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek. Mellé pedig Avril Lavigne, így 2 óra után 5 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Skater Boy. Szép hétvégét mindenkinek!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Kinek milyen tévhitek vannak a munkájával kapcsolatban? Ma ezt a kérdést tettem fel, és már hozom is Gábor üzenetét. Tévhit az, hogy az adósságok, bírságok elévülnek, ezt írja. Végrehajtási ügyekkel foglalkozom, és bizony sok olyan eset van, amikor több éves, akár 10 évvel ezelőtti ügyek utolérik az embert, és a végrehajtó lefoglalja a gépjárművet, esetenként a forgalomból való kivonását is kéri. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, ezt írja még Gábor, hogy igyekezzen rendezni a tartozásait, mielőtt a végrehajtóhoz kerülne ez az ügy. Hát ez most egy jel tényleg azoknak, akik esetleg akár úgy gondolták, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtti bírsága elévült, hát tessék ezeknek utána nézni. Köszönöm Gábor az üzenetet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nyugodtan lehet még ide hasonló üzeneteket írni. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ha pedig esetleg a rádiózásról kérdeznének, nyugodtan tegyék meg, mert hogy bizony az én munkámmal kapcsolatban is van bőven jó néhány tévhit. Eloszlatunk párat, de előtte itt az OMC és a How Bizarre Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lali írta az üzenetet, hogy Budapesten baleset történt a Hungária körúton, méghozzá a Hidegkúti Nándor stadionnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra készülni. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, úgyhogy ezzel kell számolni, és az M7-esen is telítettek a sávok a Balaton felé. A 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán pedig két autó ütközött, a 108-as kilométernél csak fél útpálya járható. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzon mindenki magára és egymásra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Új segítő program a pótvizsgára készülőknek. Új tanszék a Bükki Nemzeti Parkban. Megemlékezést tartottak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
4: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolából. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
3: Kihelyezett tanszéket hozott létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu szerint a hallgatók így közvetlenül a Nemzeti Park szakembereitől szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Bekapcsolódhatnak terepi munkákba, kutatásokba és természetvédelmi megfigyelésekbe is. A képzésben többek között az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással, az ökoturizmussal és a nagyragadozók visszatérésével foglalkoznak. Kiemelt téma lesz az is, hogyan lehet az erdőket felkészíteni a klímaváltozás hatásaira. A két intézmény együttműködése csaknem 50 éves múltra tekint vissza. A Debreceni Egyetem hallgatói eddig is rendszeresen végeztek terepgyakorlatot a Bükkben. Az új tanszék ezt az együttműködést teszi szorosabbá. Csépe Györgyre és feleségére emlékeztek a gyöngyösi úszodában. A heol.hu emlékeztetett, a néhai pedagógus és sportszakember a helyi úszó és vízilabda sport meghatározó alakja volt. A városi úszoda és termálstrand 2016 óta viseli a nevét. Felesége Mező Anna a Berze Nagy János gimnázium tanára és igazgató helyettese volt. Tavaly hunyt el. A megemlékezésen pályatársak, barátok és tisztelők vettek részt. Lányuk Csépe Gabriella olimpikon úszó Amerikából küldött személyes üzenetet. Az esemény végén megkoszorúzták Csépe György emlékkövét. Nyugodt, kiegyensúlyozott nyári idő valószínű környékünkön. Az előrejelzések szerint a nappali hőmérséklet többnyire 24-28 fok között alakul, ami kedvező feltételeket teremt a szabadtéri programokhoz. A napsütés lesz túlsúlyban, csak időnként vonulhatnak át kisebb felhőcsoportok. Jelentős csapadékra egyelőre nem kell számítani. A reggelek továbbra is kellemesen frissek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, végre péntek délután 15 óra van a mikrofonnál, Szávoly Richárdot hallják, a következő 3 órát tölthetjük együtt hasznos infókkal, Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is kezdünk egy olyan hölgyel, aki szinte napra pontosan 15 éve hagyott itt bennünket. Őt Amy Winehouse-nak hívják, a Mark Ronsonnal közös slágerje most az a Valerie, itt a Besten.
0: 100,7 Best

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Tudom, hogy nem egyszerű Egerben közlekedni, a négy sávos több pontján is, ugye Felnémeten még mindig a két szélső sávban lehet haladni egy viszonylag nagy szakaszon, a középső sávot aszfaltozzák. Egyébként pedig még félpályás lezárás található a Rákóczi úton a viadukt irányába is, illetve a Vörösmarty út egy jelentős szakaszán szintén dolgoznak, illetőleg a vízmű is kint van a helyszínen, tehát ők is munkálatokat végeznek, és ez a helyzet a Lajosváros irányába is, ott is marják már az útburkolatot mindkét oldalon, úgyhogy vezessenek körültekintően és figyelmesen. Ma délután, ha minden igaz, ha csak azóta már meg nem történt, megnyitják végre a Tetenvár úti kereszteződést, így most már a régi Cifrakapu irányában balra is lehet majd kanyarodni, vagy már lehet, hát írják meg nekünk, hogy jelenleg hol tart ez az útépítési munkálat. Néhány nappal ezelőtt már meg kellett volna nyitni információink szerint, de úgy tűnik, hogy ez a mai napra halasztódott, ilyen szépen magyarul fogalmazva. De nem csak Egerben vannak meghökkentő közlekedési információk, hát de mondjuk úgy, hogy ha valaki Egerbe tart az M3-as autópályán, akkor találkozhat néha olyan meglepetésekkel is, amelyek szó szerint az égből érkeznek, ugyanis egy újabb meghökkentő felvételt osztott meg a budapesti autósok közössége az M3-as autópálya egyik felüljárójáról, ahol több kilós tárgyat hajítottak az autók közé. Tragédia is történhetett volna, de szerencsére nem történt meg. Viszont a portál szerint július 11-én az autópálya Miskolc felé tartó irányában a 16-os kilométer előtt a Fóti felüljárónál egy ismeretlen személy, most jól kapaszkodjanak meg, egy kézi súlyzó dobott le a hídról, amely közvetlenül a fedélzeti kamerás autó elét csapódott az úttestbe, majd visszapattant és körülbelül 120 km/h sebességnél találta el a járművet. Személyi sérülés tehát nem történt, az autó viszont megrongálódott, a sofőr pedig azt kéri, hogy aki a megadott időpontban a felüljárón közlekedett és fedélzeti kamerája rögzíthette az elkövetőt vagy a történteket, az jelentkezzen a rendőrségnél, a videó felvételt pedig a budapesti autósok közösségi oldalán lehet megtalálni, szóval ez megdöbbentő, tehát akár egy Egerbe tartó autóst is érhette volna. Ez a, hát nem tudom, balesetnek nevezzem, de inkább nevezhetnénk akár közlekedési bűncselekménynek is egészen nyugodtan. Szóval szemtanúkat keresünk, az eset tehát július 11-én történt az M3-as autópályán a Fóti felüljárónál. Ha valakinek esetleg van információja erről az esetről, hívja a 112-es segélyhívó számot akár. Sajnos erre mondják azt, hogy az idióták köztünk járnak, úgyhogy ezzel túlságosan sokat kezdeni nem tudunk, ezért legyünk figyelmesek és óvatosak, és a magunk módján próbáljuk meg betartani a közlekedés szabályait, amelyek egyébként is a következő hónapokban akár jelentős szigorításon is keresztül eshetnek majd, de majd erről egy kicsit később beszélgetünk majd, ha hír lesz az ideje. Szóval közlekedési információk, ne feledjék a 0620 355 65 55-ös SMS és Viber számunkra, jöhetnek egészen 18 óráig. Én pedig hozok egy újabb nagyszerű slágert a 90-es évek végéről, a Stars of 54, az If You Could Read My Mind Ultra Nate előadásában a best kedvencek között. Hello Eger, kellemes péntek délután mindenkinek.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok. Mindenkinek egy programajánlóval megyünk tovább a hétvégére, ugyanis különleges rock zenei élmény várja majd a közönséget holnap, azaz július 25-én szombaton este 8 órától az Egri Érsekkert zenepavillonjánál. A Tunyó Mánia zenekar Tunyogi Péter emlékére ad majd koncertet, amelyen az énekes életművének legismertebb dalai csendülnek fel. A csapat Tunyogi Péter emlékzenekarként működik, és célja, hogy a koncertjein életben tartsa a legendás rockénekes örökségét. A Tunyó Mánia 2 éve alakult Egerben tapasztalt zenészek összefogásával, azóta pedig több helyszínen is nagy sikerrel mutatták be emlékestjeiket. A koncerten rendszeresen közreműködő vendégzenészek is színpadra lépnek, köztük Kékesi Bajnok László, Gál Tibor, vagy éppen Lovas János. A szervezők minden rockzene kedvelőt szeretettel várnak az ingyenes szabadtéri koncertre, ahol méltó módon idézik fel Tunyogi Péter emlékezetes dalait és a magyar rockzene egyik meghatározó életművét. Mindez tehát az érsekkerti zenepavillonnál holnap, azaz szombaton este 8 órától. Szóljon a rock! Nálunk pedig szól mindjárt Pitbull, aki kedden egy fergeteges koncerttel lepte meg a hazai és a külföldi közönséget a Puskás Arénában. Ez lesz a bemutatkozó slágere, az I Know You Want Me a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Akik nincsenek kibékülve a tikkasztóan fullett forró nyárral, azok egy kicsit most halkítsák le a rádiójukat, mert számukra viszonylag rossz hírrel érkezem, viszont ha imádják a napsütést, a hőséget, a kánikulát, akkor viszont érdemes kicsit föntebb hangosítani, mert hogy számukra egy igazán kedvező hír jön, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy augusztus elején napokon keresztül 40 fok közelében tetőzhet majd ismét a csúcs hőmérséklet, így érdemes már most felkészülni a tartós kánikulára, írják a meteorológusok. Az Időkép cikkében arról számolnak be, hogy újabb hosszantartó hőhullámot vetítenek előre a középtávú előrejelzéseik. Már csak pár napunk maradt a hőségmentes időjárásból, így fogalmaznak. Hétfőn egy hidegfront még elszórt záporokat, zivatarokat okozhat, majd kettől fokozatosan délnyugatira fordul az áramlás. Napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt majd az igazi tikkasztó forróság. A hőhullám tartósnak ígérkezik, a modellek jelenleg augusztus 7-ig látnak el, addig biztosan nem látszik a forróság vége. A csúcs hőmérséklet augusztus első napjaiban az ország nagy részén bőven 35 fok fölött fog alakulni, többfelé ismét a 40 fokot közelíthetjük, és nem kizárt, hogy el is érjük, sőt meg is haladhatjuk azt. Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, jó időre, majd ismét búcsút inthetünk a pihentető alvásnak. Jövő hét második felétől egyre kevesebb helyen csökken 20 fok alá a hőmérséklet, vagyis újból jönnek a trópusi éjszakák. Ezzel együtt pedig a jelenlegi sokfelé súlyos asszályhelyzet is tovább fog romlani, hisz a forrósághoz perzselő napsütés fog társulni, csapadék napokon keresztül nem várható sehol az országban, így a folyóink, tavaink sajnos tovább apadnak majd ebben a forróságban, szóval jövő héten ismét kánikulai napok, hosszú-hosszú napok elé nézünk. Ha valaki nem bírja a hőséget, akkor már most érdemes felkészülnie, és nem kizárt az sem, hogy kiadják majd ismételten a hőségriasztást. Na de erről majd egy kicsit később. Most viszont vissza a 90-es évekbe egy feldolgozás erejéig. A dalba Curtis és Péli Barna ezúttal együtt nyúlt bele, jön a Hófehér Jaguár, az egykori United dal itt a Besten. Csodás péntek délutánt mindenkinek!

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Itt a fesztivál szezon. Új videósorozat az Egrivárról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos. Mondta rádiónknak korábban Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnkkel.
1: Új ismeretterjesztő videósorozatot indított a Dobó István Vármúzeum, amely az Egri vár kevésbé ismert történeteit, régészeti emlékeit és különleges műtárgyait mutatja be közérthető formában. Számolt be róla a heol.hu. A sorozatban azt a kutatói munkát is bemutatják, amelynek segítségével feltárták az egyes tárgyak múltját. Leszakadt egy hinta egyik rögzítése egy mátrafüredi játszótéren. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, egy kislány éppen ki akart szállni belőle, amikor az egyik felfogatás kiszakadt, és a leszakadó alkatrész a fejére esett. A gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A hibás hintát az eset után azonnal eltávolították. A Gyöngyösi Városüzemeltetés a játszóteret néhány nappal korábban ellenőrizte. Akkor nem találtak olyan hibát, ami miatt le kellett volna zárni az eszközt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal. A csapadék esélye továbbra is alacsony marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradász szervező partnere a Magyar Vöröskereszt közös közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyári szabadságolások időszakában jelentősen csökkent a véradók száma. Ez komoly kihívást jelenthet a hazai betegellátás számára, hiszen a kórházaknak ilyenkor is folyamatos vérkészletre van szükségük. A biztonságos vérellátás fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség országszerte, a jelenlegi véradási kedv azonban ettől elmarad. A szakemberek szerint minden egyes véradás kiemelt jelentőségű, hiszen egyetlen véradó akár 3 ember életét is megmentheti, emlékeztetnek közleményükben. Vért adhat minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt, akinél az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az OVS és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki megteheti, ne halogassa a véradást, hanem a következő napokban keresse fel a számára a legközelebbi véradási helyszínt. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok egyébként az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt hivatalos felületein érhetőek el. Köszönjük szépen, hogyha erre is gondolnak. Neil és a Beautiful Monster, ezzel megyünk tovább itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Szeretünk jó hírekről beszámolni, ezt már többször meg is beszéltük itt a Best FM-en, de hát így van az a folytatásban is, mert hogy megkezdődött végre a Nagyeged hegyi Dobó István kilátó felújítása. Újabb mérföldkőhöz érkezett ezzel. A felújítás a kivitelező ugyanis átvette a munkaterületet, és hivatalosan is megkezdődött Eger egyik legismertebb építményének a rekonstrukciója. A cél, hogy a közel másfél évtizede lezárt kilátó ismét biztonságosan fogadhassa a kirándulókat. A Nagyegedhegy tetején álló kilátót 1962. október 14-én adták át, vagyis csak nem 64 éve szolgálja a térséget. Az építmény azonban az elmúlt mintegy 15 évben műszaki állapota miatt már nem fogadhatott látogatókat. Az Egererdő ZRT beruházásának célja, hogy a kilátó ismét biztonságosan használható legyen, és újra méltó célpontja lehessen az Eger fölé magasodó Nagyegedhegyre érkező túrázóknak. A kivitelezés első ütemében az építmény teljes állványozását végzik el. A munkálatok különös odafigyelést igényelnek, hiszen a kilátó jelenleg is fontos műszaki szerepet tölt be. Átjátszó toronyként működik ugyanis, emellett pedig kamerák és egyéb jeladó berendezések is helyet kaptak rajta. A felújítás során ezért folyamatosan biztosítani kell ezeknek a rendszereknek a zavartalan működését és védelmét. A munkaterület átadásával hivatalosan is kezdetét vette Eger egyik ikonikus építményének új korszaka. A tervek szerint a felújítás befejezése után a Dobó István kilátó ismét megnyílhat a látogatók előtt, akik hosszú idő után újra a magasból csodálhatják meg Eger és a környező táj panorámáját. Úgyhogy ezt nagyon kíváncsian várjuk, és tényleg sok sikert kívánunk a kivitelezőknek. Körtis és Király Viktor jön a folytatásban, az a Mehet a tánc, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: tudom, hogy akarod.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, egy gyors közlekedési információval megyünk tovább. Sebességet mérnek Ostoros belterületén, Gabi írta az infót. Nagyon szépen köszönöm. Azt pedig Peti írja, hogy a rendőri jelenlétet tapasztalt az Almári egyenesben, tehát arrafelé is valószínűleg a sebességet mérik, de erre nem venne mérget, idéztem szó szerint. Nagyon szépen köszönjük, hogy elküldtétek nekünk ezeket az információkat. Erre kérik a hallgatóinkat a folytatásban is, ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak az utakon közlekedve, akkor azokat írják meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0620 355 65 55-ös számunkon. Ami pedig a folytatást illeti, James Blunt-tal megyünk tovább, a 1973 a Best kedvencek között.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Mediterrán étrenddel a demencia ellen. Gondozzák az érsekkert díszszavát. Mátyás királykurát idézik meg az Egri várban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 24-e van, péntek. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: Az eredményeket egy rangos táplálkozástudományi szaklap a címlapján ismertette. Megkezdték az Egri érsekkert dísztavának karbantartását, jelezték a város közösségi oldalán. A városgondozás munkatársai a napokban a tóban elszaporodott sásféléket ritkítják. Erre azért van szükség, mert a túl sok növény hosszabb távon csökkentheti a víz oxigén tartalmát, gyorsíthatja az iszap felhalmozódását és felboríthatja a tó természetes egyensúlyát. A növényzet ritkítása rendszeresen elvégzendő fenntartási feladat, amellyel a dísztó és az ott élő állatok, növények megfelelő állapotát is igyekeznek megőrizni. Mátyás király kora kerül a középpontba az idei Aprót Fesztiválon az Egri várban, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényt augusztus 7-e és 9-e között tartják. Hagyományőrzők és történelmi újrajátszók mutatják be a reneszánsz Magyarország viseleteit, fegyvereit és mindennapjait. A látogatókat lámpás tárlatvezetések, fegyverbemutatók, történelmi játékok és kézműves foglalkozások is várják. A gyerekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat. Az Aprót Fesztivált a korábbi Végvári Igazságuk utódjaként második alkalommal rendezik meg ebben a formában. Kellemes, igazi nyári idő várható térségünkben. A különböző meteorológiai előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet 24 és 27 fok között alakulhat, vagyis a hőség helyett mérsékelten meleg időre készülhetünk. A napsütés mellett időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A szél időnként élénk lehet. A hajnali órák frissek maradnak 13-15 fok körüli minimumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Eger, csodás!

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, és itt vagyunk a hétvége kapujában. Ilyenkor azért már illik utána nézni az időjárás előrejelzésnek, hogy mi vár ránk hétvégén. Hát ugye arról már az előző órában beszéltünk, hogy jövő hét közepén újra durva kánikula köszönt majd ránk, 40 fok közeli értékekkel, vagy talán még akár meg is haladhatjuk majd azt, ugye a hőhullám előtt azért még érdemes jól kiszellőztetni a lakásokat, kirándulni egy jót a szabadban, ha nem bírják a kánikulát. Erre kiváló alkalom lesz a hétvége időjárása, ugyanis azt írják, hogy szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk. Helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen, számottevő csapadék viszont nem várható. Legfeljebb kisebb zápor alakulhat ki néhány percig. A szél veszít erejéből sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul a holnapi nap folyamán. Aztán vasárnap napközben nyugat, délnyugat felől már többfelé növekszik meg a felhőzet, és délután a Dunántúlon már kisebb záporok és zivatarok is kialakulhatnak, amelyek később keletebbre is áttolódnak, tehát mi is számíthatunk rá itt Egerben akár. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben is visszaesett a hőmérséklet, aztán jövő héten pedig jön majd a fekete leves a kánikula formájában, de hát erről majd még úgyis elég sokat fogunk beszélgetni. Most viszont zenéjünk jön a White Town, ez a Your Woman 1997-ből itt a Best kedvencek között.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. 11 perccel járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan érkezik White Boy a Night Shift-tel. White Boy mai vendége pedig egy meglepetés DJ lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes a folytatásban velünk maradni és mix műsorunkkal hangolódni a hétvégére. Szávai Richard most kicsekkol és átadja a terepet a srácoknak, holnap pedig ugyanitt, ugyanebben az időpontban Roli Csek Judit várja majd önöket. Egy gyors közlekedési info: a legvégére sebességet mérnek Ostoros belterületén. Nagyon szépen köszönjük ezt az információt. Ha valaki arra autózik, akkor ezt mindenképpen tartsa szem előtt, és óvatosan tegye mindezt. A Magna Cum Laude-val és a Vízhanggal búcsúzom, mi legközelebb a vasárnap találkozunk, addig is mindenkinek további jó rádiózást a Best FM-mel. Minden jót, bye-bye!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Több ezer bála gyulladt ki Borsodabaújzemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett 5 város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt, a légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Christian hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Christian, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
4: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Nightshiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 255 155 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi. A Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak. Aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat emberkereskedelem és kényszermunka miatt. 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az öreg Ronkerről kevesebb, mint tavaly, igen, kevesebb, mint egy éve. 25. szeptember
5: 21.
4: Igen. Hát és mi volt, ti találkoztatok vele annan Amsterdam Dance Eventen?
5: Amsterdam Dance Eventen találkoztunk vele, nem tudom mikor, már régen volt, de tényleg egy nagyon-nagyon jó arc volt, és ugye akkor abban az időben még én is egy olyan 160-170 kiló voltam, de az volt a durva,
4: voltál,
5: hogy
4: annyi?
5: Még voltam, persze.
4: Hát bizonyos. tudom, hogy folytál arra sokat, de te annyi volt?
5: Annyi voltam.
4: Nem,
5: sokkal több voltam, és ugye a Ronkerről még nálam is nagyobb darab volt. És ugye délután is összefutottunk vele, ugye ott a találkozón, és volt egy hajnalban, igen, egy hamburgerezőben is összefutottunk.
4: Hol máson?
5: Dicsérte a pólómat, és közben vitt az hatalmas nagy hamburgereket, meg mindent kajált.
4: De várj, te most hány kiló vagy?
5: Hát most vagyok ilyen 100 körül.
4: Hát rólad lejött egy komplet ember.
5: Hát ember. Igen. Le is szedtek, de a nagy részét azt én fogytam le. Hát csak a bőrt szedték le tulajdonképpen volna. Lenyúzták a bőrt.
4: A bőrödet. Mennyivel egyszerűbb lett volna, nem tudom, nem mindegy. Ne menjünk bele. Jó, van Lauer, Krisztián a lemezjátszók mögött. Péntek van, úgyhogy Night Shift Extra, még egy órán keresztül Classic House itt a Besten.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha esetleg valaki most itt összezavarodott volna, hogy péntek, de akkor miért Classic House és miért a hétfői menetrend? Mert a péntek az mindig erről szól, hogy valakit visszahívunk plusz egy óra erejéig, és akkor természetesen az egész Night Shift eleje erről szól. Úgyhogy gyorsan mondjuk is, hogy egyébként mi a normális menetrend. Hétfőn van Classic House Lover Krisztiánnal.
3: Úgy.
2: Kedden funkizni szoktunk Hangyával, a szerda a pop és rádiós lágereké és DJ FND. Csütörtökön jön a Dance. Milleri minek köszönhetően. Szombaton hip-hop és R&B, akkor Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, vasárnapi rezidensünkkel DJ Németivel. Szóval ez a menetrend, és aztán ebből a menetrendből, vagy ebből a felhozatalból pedig mindig választunk egy valakit, és akkor az az egy valaki pedig jön, és megtölti a pénteket. Ez a mai péntek pedig hétfő, Classic House, Lauer Christiannal.
3: Úgy.

0: ez a Night Shift.
1: És akkor ha jól tudom, akkor erre a szezonra akkor elengedted a szápot ugye Tihanyban.
2: Igen, elengedtem.
1: Pedig csinálhattál volna ilyen, nem is tudom, lábbalhajtos dodgem túrát, raksz rá kerekeket, hát nem, és ott a mederbe ott a gyerekek ott el tudnak...
2: Hát ez nagyon-nagyon durva az idei gyerekek, édes jó Isten, tényleg a Velencei tó is, minden, nagyon-nagyon durva. De hát ezek a kánikulák is, ugye, hát erről beszélek már évek óta, tehát túlélő tábor. Nem kell ide semmilyen háború.
1: Elintézik.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Akkor a következő kör az 3 nap múlva, mondhatni természetes élőhelyeden. Alig várom már. Hétfőn este 7 és 8 óra között, akkor Classic House a megszokott helyen, a megszokott időben. A mai Night Shift-ekszát pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük Lauer Krisztiának. Gyorsan még mondjuk el, hogy a mixeket, a korábbiakat hol lehet elérni?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon.
1: Oké. Krisz, köszönjük.
2: Hétfőn találkozunk. Köszönöm. Sziasztok. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megszabadították a Szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon, tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán, emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg szándékos tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap fél egykor kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
2: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
1: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Joan Jett, I Love Rock and Roll és Master Well, When I Was a Sperm, ezek voltak az eredeti dalok, ebből született meg az Everybody Get Up a Five-tól, és amit tehet a Shake a Jazz meg aztól, de ezen kívül is lesz még átdolgozás a következő órában. Christina Aguilera jön a Car Wash-sal, illetve Bob Marley és MC Light a Jammin-nel rögtön az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék. Hiába nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóccal senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző víziállatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most

Best FM, a legjobb zenék. Múlt vasárnap az volt a felállás, hogy Beyoncé nézte a nézőtérről, ahogy Shakira énekel a futball világbajnokság félidei súlyában. Most meg ők érkeznek együtt a Beautiful Liar-el itt a Best FM, a legjobb.

FM a legjobb zenék. Holnap még annyi felhő sem lesz az égen, mint ma, és a szél sem fog zavarni senkit. Úgyhogy ennek köszönhetően az UVB sugárzás viszont már kritikus magasságokban emelkedik, szóval fényvédőkrémmel, napernyővel, valamivel tessék készülni, hogyha szabadban készültök tölteni a nap nagy részét. És készüljetek így, mert hát jó idő lesz, eső nem várható, 28 fokos nappali maximumra számítsatok mindenhol országszerte.

FM a legjobb zenék. 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 27-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön ő, Justin Timberlake és a Rock Your Body.

do something. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megkezdte a NAV a visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra, busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Hutin here, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime és Rúzsa Magdi Széldal. És ez a három gyakorlatilag össze is foglalja tökéletesen a holnapi nap időjárását. Meg hát még ide vehetjük Danzelt és a Pumpy Rapot és az óra legelejéről, mert holnap tényleg olyan idő lesz, hogy érdemes lesz felpumpálni gumimatracot, karúszót, úszógumit, mindent.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új vezére van a paksi bővítésnek, helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap volt 15 éven, hogy itt hagyott minket Amy Winehouse, és hát belegondolni is borzasztó, hogy még mindig csak 42 éves lenne, és hogy egyrészt mi minden történhetett volna ebben a 15 évben, és hogy még a következő legalább 30-ban mennyi kitűnő dalt tudott volna készíteni. A You Know I'm No Good érkezik majd ebben az órában.
2: Ez a Night Shift a Best

szerepem a legjobb zenék. Ha már Gabriel az álmokról énekel, neki magának is volt egy hatalmas álma, méghozzá az, hogy Prince-szel egyszer egy színpadon állhasson és vele együtt énekelhessen. Aztán amikor ez a lehetőség megadatott neki, azt mondta, annyira megijedt ennek a dolognak a súlyától, hogy egész egyszerűen nem mert felmenni a színpadra, úgyhogy nem lett semmi a közös fellépésből. A Dreams érkezik itt a Best 10.

konferencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Best FM, a legjobb zenék nem Sunshine, mint napsütés, hanem Sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, Sunshine, ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Érkezik a mai utolsó 60 perc, ami ezzel együtt, hát a hétvége első 60-ja is lehet, hogyha úgy veszük, hogy ennek megfelelően érkezik majd az Afro Medúzától a Passilda, jön a Fatboy Slim a Praise You-val, Flowrider a Right Round-dal, és még a Night Flowrider is hozza a Push the Feeling On 11-es éjfél között.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, $571 bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én befolyásoltság alatt találták a rendőrök a kormány mögött. Madonnával és a Mill Gains The Music-kal érkezik itt a Best

Köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak, az Oasis Wonderwall-ja 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Westen, a legjobb zené.

Best FM, a legjobb zenék jön, a Praise You. Áldassék mindenkinek a neve, aki egész eddig kitartott velünk. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy most már lehet nyugodtan menni aludni, vagy hát péntek lévén én azt mondom, hogy inkább ugorjatok fel a hétvégébe, ami nekem hosszú lesz, mert hogy Bikit helyettesítem szombaton is és vasárnap is, úgyhogy szombaton is és vasárnap is. White Boy All Night Long, majd itt a Best FM. Jön tehát a Praise You, Fatboy Slimtől, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.